0: banda parede,
1: pok pok,
0: banda parede,
1: pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok